0: Nah, jadi mereka pas nugelo kayak ini ah. Aing jeung leumpang dornanya.
1: Jiga kan?
0: Adoh, adoh, adoh. Anger. Heleh. Cicing. Aya Eka dulu.
2: Pemandruna paman. Sobik ka di kapayun lingina pulang rasa bagja rusareh pembadana paman. Adoh, adoh.
0: Jok si sekak
3: kawala
0: naon
3: hiling
1: hiling
3: montong ngahalangan akang syariyei
4: jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok jok